úgy, meg ne bárgyal, mert mobil csoda hiósz, és ió, ino, SG Regional Association, és engedi szógy. Már jövő, akkor gazdabb, hogy így a sama, akkor így a bajzom színász, kikénva, hogy egy mire, így a szep. Még jön, ne dojtics, hogy így bústom, tehát gondolt, hogy így a der webszép. Ogen is tudom, hogy nem én, hogy miszk, és kaski meg nebes, így a zsavic sem színe, meg de is vagyok. Kér meg azt, hogy nem dolgozó, kérdent, hogy gazdabb, hogy nem pedig, kér meg a psíksát a bajzmak. Oda így lesz, hogy így a sana, men at mira.ca. Namaskar hidatsa hagojoji as a poasut a jadu dish community open house a bike stau shabatu jiskosish bihim bike han kianish na na hagun gibojaji wawit maguya gawi tanda koja gita guji we have to each a poasi uyaga a kemang zopt miguya gzgoy ni adi yabishtas goda habit si shkech as wapt miguya gohen a zapodogum kemang jaji nich hagojoji a zapoasut kérdezők szokanásznál a góhigóják zsesnes. Oda zsesem dotta, hogy tesz a bejegsta, nem, bejegsta, nekod azt nincs, nyáj góhista, és nyáj ne nem. Kér meg, ha góhapsza zsastun este, és nem szkáli, hogy csavajjai meg, zsajó, ha zsajó, csak meg kellene sűjt. Bejeg, csak hogy odna, ha a local returning officer, Tara Diamond, hag jaji hindop makwi yayak got someone. Uji gan skomich, Josie Jimikin, Aaron Jolly, Oliver Jolly, Jerry Opachi, John Henry Opachi, Mike Kia. Okay, hoja tokshka, sidoki bum. Mute the gab miyoki gnosh, food care aina noch, how go nosh beg stausha, but did you discuss that? A Cheryl spa heach them. How go jaji mdote, and that's a wellness center. How go nene nao beg beg stau, nishosh nishosh, nene nao beg beg stau, nukudosh nishosh nish nish na nish beg, nene nao nene nao mien beg on. Nene nao beg beg stau, nukudosh nishosh nish nish beg, nene nao nene nao. Ak már gomin jáncs, tudja, kapsz-e nem szkáv, hogy nincs no begsab, ilyen nincs no nincsab, hogy tudj szkasz, de begsab, hogy se bígyad, kérdezik, de hogy egy hangyiga, hogy tudom, hogy mikor kérmekod is se jókán. Agen, Spain Neuter Clinic, jadok, ilyen hagyi is kérdezik, nincs no nincsab, hogy tudj szkasz, de nene na, és úgy, hogy se bígyad, hogy bígyad, nincs. Udej, de szerintem szkáv, a fire hall, hogy tudj se dacs. Kér meg, kér csak tudni, hogy a nyert csacsi tisztagnócs. Kér meg csacsi újjás tudagnócs, vagy csak a gyilkossz. Úgy nem tudsz itt meg eltözögön, ki meg újjustam akadj, újjustam akadj. Újjustam a appointment szagon Evelyn Fuller, csacsi mszön hamakon, de ide szed messenger, kér csacsi textolhag. Nisos gólyestes, nyáj, Bakestout, Nishosh Bake, now Nagodoshne Nish. Gimme Grandal Wapachi in a fire hollow judges. I got a judge in the walk. Mino at Chayoj, how good jaw, and just shall be who ya go, my neo G sketch. And they does a meet you up Nish be him bag, I should be get at the no one, just shall in go, guess I shall be that way. Kiada Yabajet Sassy Beach, how good Jadad Shafavi, Spain Uder Vet Clinic. Iguna Javichet Sassy Animal Care and Control, how go Huapza Jadad Bagishibija, Mina Nishu Nisha, but the discussed that Nia Shibija. And Jishtokanmoja is Mako Jagan Jajido Takoj yet to Jigitish Toganovich. And the Jisham Dategans and his Algumgosh Nishan and now Nishosh Nenna, meaning Niwaja Maganojit Sasson, Nish Nenna Nish. Ak meg minó jadok csin jadji gotsriag jadji buktaga jibben bítausin higin soa enji jabben bihagoj SAEQ gittauj haugun nis nyevsa bata jiskosu da o minó gizik a bísum han jadda bimdostaj get SB traditional annual power gittu digno haugun nishtu nagadosha bihim nishtu nina nosha bata jiskosu da misha waiyao bísum misha gamayao han Jumbisum. Algum gehet jadadignus, mamidau minchtok, agonistum deno, nene nao shabba, shadadignus, a begstau, hattu jiskosidam, a psikobisum him begstau sham. But there was gagnishi datsa, hagun janadu tse magnus, jaspiasuj. A yogin nishabatu jiskosicha, mushawa yobisum, bish bihem, nishabatu jiskosicha, a psikobisum,
Εγώ ζήσει μπαμπίτα EU Marine Region Wildlife Board. Έγινε και έναν ότι θα είμαι και δέχει δάθα γάδι, θα είσαι νιέ. Έτσι το και εγώ απνούδα και το απνούδα σκέδωξε. Ή είμαι στόξη και είμαι στόξη. Εγώ ζήσει Jameson Hamwako, Jameson Hamwako, print fret at eumarineregion.ca. Και όταν είπα την έμεσκα, δεν είχα Camp Hesterville. Εγώ και το γίνω το residential school gathering. Ναι, ναι, ναι, και είπα, ναι, ναι, ναι, πήγα μετά το τότε σκώσε τα. Εγώ με σε κάμα είχα πίσω. Όταν είχα μες τη στή, εγώ και το γίνω Arts and Craft Event. Νίσινο μπέξω, και νίσινο νίσινο από το τότε σκώσε τα. Όταν είχα Lodge, νίσινο σιμπίζα και τσιμπέζ, μήχαν μπέξω και σιμπίζα το τάξιτ. Hogan G, Judge Jim Dotto, Akoja, Marie Soleil, Nye, Baig, Na, Nishos, Goishas, Nish, Goishas, Bexto, Goishas, Nist. So on books like that, so Judge hits that. Kemaguchi Health and Wellness Department of the MSNI, Hagoja Bita Gia, Akuya Songans, to Istignos Nish, Nash, now at the discussed that, go mean be some. I'm not a Hoja Pokemon, Hagonji mean in Gia. Bambita, because she be bomb, take to a Jisha shall be which again, is not to discuss each other, judge to be that job. Be him back stow shop, but to discuss each other, I mean, be some. A judge be cheap to snail, Jisha came back, because can discuss him. We had a glimpse in the stock, and we had a good post on so on. Jiggy hits stop. Emily Wesley, get Jamie from me and scum. How can judge him not to work? But I mean, it made us a you seach, how good got Jiggy to do it. That he does a one judge could my such shinwak. So St. Marie, he does a nishum the nobek shop to discuss. I'm sure we some be him nisha to discuss the old pubisum. Oja Jim dot there, it's that son. Bag, nyen and all, goish, nishosh, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, goish, go

Mag meg kevetok, ennek a Laura. Ota meg itt egyszer Ottawa Native Friendship Center, és jó jímó, ne hagyod is, ha sem látom, nincs unok a dasabb, és eset szíjút sztászom. Hagyod Zsuzsi Csebbenbítecs, Pá, wow, hagyod nincs nincs csap, ihem nincs tenó, náv sabbat, tud is koszítsam. Ota hitt egyszer a St. Laurent Boulevard, hagyod 815 St. Laurent Boulevard. Kia, hagyod, kibak, ahogy hújt meg, ugye, csinálom, hogy hújt meg, de hát így, ne ne támogat, és a Bauhaus. Omago i nek shich tmaga hindi moya bimnan oda ita sa we mean i tsasi bi we mean jiwa skein shi kema kita chai cham host wanna be jiwa 101.5 fm jis but no shi di moya bi mo am 105.1 fm jis but no shi moya bi mo oda ita sa mis snitch 101.5 fm Okay, go to jajishbitabia, cbclisten.ca. Hagut jajishbitabia, imoyabi. Jamson hamag jibitabia, a cree, hak me jashbaj musibitagon, hagan jajta yagan ajach, daj northern Quebec. Hagut jabitabia. Kiemag jibitasin hanon, dash just like up sending a notch, hagan application, cbclisten, ishingadam. Mam widow in Akshitamaga, again, we nanaka stayoka. They that such gishbita bino, gem.cbc.ca/mamwitow. Kiamago and the Bajmus and Higan and Goy and Jesu Jamson Hosek. I'll go and reach a bit see my again. Vena Blacksmith, Messen Heck, cbc.ca/cree. Kiamak, we Bajimson Hamuyacha, Kiamoga, how we wait to Muyash. Zagon, God, he date him, he get go, you may be at the Batmuk. Kiemelkedtük se azokon, ahogy én mondom, hogy akár csak zsibíta bíhigon, az a zsibetek simulja bíz. Kiemelk a sangi díszagon, a zsibíta bíhigon, de a zsibíta bíhigon, az a internet, akár a zsibíta bíhigon, nem olyas, hogy lesz a CreeProg@cbc.ca. CreeProg@cbc.ca. Hák meg se sőt zsibíjú, zsábít szindac, kiemelkedt is, nincs komdán, gább se csinál meg. Ihú, de bezsúom. Nincs komács, CB. Kegóna, Tanasco, Brazo, Clodic, Commanda, kiemelk Gwen, Chicapio. Nincs zsábít szímek, nincs Vanna, Blacksmith, Cheryl, Apache. Nincs szenyégen, gább Miké, Kenocs, Jamie Little. Nincs szagaszim, Steve, St. Pierre. Gáj, hogy csak zsábít se csinál meg. Ihú, de bezsúom, de is zsibíjá, gább itt hamaga, honnan se csinál. Jinskum na, kia, chua, GM, dinao. Good afternoon, ni, Terrence Duff.